0: can't tell people thing, you know. Sometimes the people you're confining, see them boy, they are the bad man. You keep your thing to yourself, Rasta. You're on the most side. Yeah, yeah, man.
1: Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Bo